0: kezemet lejjebb a gitáromat, mert feljebb szeretném kérni. Srácok, várjuk meg.
1: Thank you so much, guys. Hello, everyone.
0: Thank you. Egyes, gitáromból szeretnék egy kicsit kérni még.

0: hátét kérek szépen a fülemben.
1: Thank you guys. Én meg a saját gitáromra egy picit, és az énekemből egy picit levinkozom.
0: Még több hátét kérek szépen.